Malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu, malu